0: Ungaria trăiește astăzi un moment istoric. Este inaugurat noul guvern condus de Peter Mayor. După 16 ani în care țara a fost condusă de regimul lui Victor Orban, se întâmplă în Parlamentul de la Budapesta, unde noul șef al guvernului a fost întâmpinat cu urale și aplauze.
1: Személyes életemben igazából egy felszabadulás, tehát nem az a gyűlölet, ami volt az elmúlt 16 évben, és hogy szabadok lehetünk, kimondhatjuk a véleményünket, nem kell félnünk ki, melyik politikai hovatartozása van.
2: És igazából részes szerettem volna lenni. Igazából ugye évek óta már figyelemmel követtem azt, amit az Orbán kormány elkövetett az emberek. És úgy éreztem, hogy erre a napra ezt rá kell szállni az időt, hogy az ember kijön és megünnepli azt, hogy Magyarország felszabadult.
3: Akat mondják, hogy ugye most mindenki a vérét akarja a másik félnek, de ez nem erről szól szerintem. Tehát az igazságérzetünket bántotta már sok minden, ami jó lenne, hogyha helyére kerülnének ezek a dolgok.

0: În Ungaria a fost inaugurat în urmă cu puțin timp noul guvern condus de Peter Mayor după 16 ani de Viktor Orban și politici anti-europene. Și s-a întâmplat chiar de ziua Europei, ocazie cu care pe clădirea Parlamentului a fost arborat din nou steagul Uniunii Europene. Noul șef al guvernului a fost întâmpinat cu urale și aplauze în fața legislativului, unde mii de oameni au urmărit jurământul depus de executiv și vor asculta și discursul susținut de Peter Mayor. Luna trecută, partidul acestuia are reușit un scor istoric după ce a obținut 141 de mandate din totalul de 199, suficient ca să modifice reforma constituțională și să inițieze măsuri anticorupție, și îl vedem chiar acum, vorbește în Parlament.
1: Személyes életemre igazából egy felszabadulás. Tehát nem az a gyűlölet, ami volt az elmúlt 16 évben, és hogy szabadok lehetünk, kimondhatjuk a véleményünket, nem kell félnünk, ki melyik politikai hovatartozása van.
2: És igazából részese szerettem volna lenni. Igazából ugye évek óta már figyelemmel követtem azt, amit az Orbán kormány elkövetett az emberek, és úgy éreztem, hogy erre a napra ezt rá kell szállni az időt, hogy az ember kijön és megünnepli azt, hogy Magyarország felszabadult.
3: Akat mondják, hogy ugye most mindenki a vérét akarja a másik félnek, de ez nem erről szól szerintem. Tehát igazságérzetünket bántotta már sok minden, ami jó lenne, hogyha helyére kerülnének ezek a dolgok.

0: személyes életemre igazából egy felszabadulás. Tehát nem az a gyűlölet, ami volt az elmúlt 16 évben, és hogy szabadok lehetünk, kimondhatjuk a véleményünket, nem kell félnünk ki, melyik politikai hovatartozása van.
1: És igazából részes szerettem volna lenni. Igazából ugye évek óta már figyelemmel követtem azt, amit az Orbán kormány elkövetett az emberek, és úgy éreztem, hogy erre a napra ezt rá kell szállni az időt, hogy az ember kijön és megünnepli azt, hogy Magyarország felszabadult.
2: Akat mondják, hogy ugye most mindenki a vérét akarja a másik félnek, de ez nem erről szól szerintem. Tehát az igazságérzetünket bántotta már sok minden, ami jó lenne, hogyha helyére kerülnének ezek a dolgok.